0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
5: Fun FM Rádió.

0: Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM, Füli zene.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: to the hits faster.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.

0: Margita, hegy, a nyerges, tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6, Fun FM rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

or another. Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: ahol sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: Gyere baba, gyújtsál világot.
1: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 90%-os utazási kedvezményben részesülnek az egyetemisták a 2026-2027-es egyetemi évben is, jelentette be a Csefere Kalatorj. A legnagyobb kedvezmény 90%-os és a legfeljebb 30 éves román vagy külföldi állampolgárságú hallgatók vehetik igénybe, amennyiben nappali, azaz jelenléti képzésben tanulnak egy romániai akkreditált egyetemen vagy a Román Akadémián. A kedvezmény a másodosztályon valamennyi vonattípuson a régió, az interrégió és az intercity járatain érvényes. Van azonban egy fontos feltétel, a 90%-os kedvezmény kizárólag a lakóhely és az egyetem települések közötti útvonalon használható. Azoknak, akik első osztályon hálókocsiban vagy fekvőhelyes kocsiban szeretnének utazni, a teljes árkülönbözetet ki kell fizetniük. Október 16-án megkezdheti a gazdáknak járó támogatások erőlegének kifizetését a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség, közölte Táncos Barna ideiglenes mezőgazdasági miniszter. Táncos azt kérte az ügynökségtől, szeptember 30-áig fejezze be a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket, hogy elkezdődhessenek a kifizetések. Az RMDS politikusa szerint az Európai Bizottság korábban lehetőséget adott volna a kifizetések korábbi, akár szeptemberi megkezdésére is, de nem akarta túlterhelni sem az ellenőrzési, sem az informatikai rendszert. Táncos Barna hangsúlyozta, a gazdák támogatásához szükséges intézkedések elfogadásához teljes jogkörű kormányra van szükség. Nem szabnak ki bírságot a fuvarozókra, ha október 1-től nem működik a tolró útdíjfizetési rendszer, ígérte Rádó Miruca ideiglenes közlekedési miniszter. Október 1-től a fuvarozók az úthasználati matricát és az úgynevezett viszonylati jegyet kizárólag tollrón keresztül szerezhetik be. Rádó Miruca kifejtette, az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság a Cseneáire szerződésben vállalta, hogy október 1-én üzembe helyezi a rendszert. A határidő nem hosszabbítható meg, mert az Európai Bizottság a következő kifizetési kérelmek teljesítését is ehhez köti. Rádó Miruca emlékeztetett, a Cseneáirenek 3 éve volt bevezetni az új elektronikus útdíjfizetési rendszert, amely október 1-től kerül használatba. 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek Kalin Georgescu-t a bukaresti ítélőtábla egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. A volt államfőjelölt és az ügy másik gyanúsítottja, Jonel Russen üzletember ellen a díjikot fellebezett, miután korábban hatósági felügyelet alá helyezték őket. Az ítélőtábla döntése jogerős. Mozdonyokat és személyautókat árverezett el az adóhatóság a csődbe ment Csefere Márf tartozásainak behajtására. Az ANAF eddig több mint 5 millió lejt hajtott be, miközben az állami vasúttársaság mintegy 1,3 milliárd lejjel tartozik. A tervek szerint mintegy 13 ezer vagyontárgyat értékesítenek, köztük ingatlanokat, csarnokokat, vagonokat és mozdonyokat. Az eladásból származó bevétel a központi költségvetésbe kerül. Marosvásárhely ad otthont a 2027-es férfi jégkorong világbajnokság Divízió 1B csoportjának. A tornát május 1-e és 7-e között rendezik meg a város új sportcsarnokában. A döntést a Nemzetközi Jégkorong Szövetség az IHF Tenerifei féléves kongresszusán hozták meg. A csoportban Japán, Kína, Románia, Dél-Korea, Spanyolország és Hollandia válogatottja szerepel majd. Románia 3 éven belül másodszor rendez felnőtt jégkorong világbajnokságot. 2025-ben Sepsiszentgyörgy adott otthont a Divízió 1/A küzdelmeinek. Az ország azóta U20-as és U18-as világbajnoki tornát is rendezett Bukarestben, illetve Kézdivásárhelyen, értesült a Marosvásárhelyi Rádió. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint derült égbolt mellett száraz, napos idő várható zavartalan napsütéssel, a reggeli órákban azonban fagypont alatti hőmérsékleti értékekkel. A hőmérséklet akár -2 fokra csökkenhet, napközben a csúcsérték 17-19 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: a hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a Golden Alma 2 kg-os kiszerelésben 6 lej 99 bani, és a hazai Edison burgonya sütéshez 4 kg-os kiszerelésben 12 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Felújítást tervezel? Október 1 és november 30-a között vásárolj legalább 300 leértékben Sika és Adeplus termékeket a Dedeman áruházban, a dedeman.ro oldalon vagy a Dedeman alkalmazásban, és vásárláskor használd fel az ügyfélkódodat. Automatikusan részt veszel a Légy a felújítás mestere kampányban, és akár 3000 leértékű Dedeman ajándékkártyát is nyerhetsz. Sika és Adeplus, a felújítás megbízható partnerei. Részletek a dedeman.ro oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Október 1-től új indulással és új megállókkal bővül a csíki transz menetrendje. A 3-as járat autóbuszai Csibában, ezentúl a Szent Lőrinc kápolnánál, a csibai üzletnél, valamint a lovas íjászatnál is megállnak. Ugyancsak október 1-től új indulással bővül a Hargita fürdőre közlekedő 10-es járat hétköznapi menetrendje. A Pacsirta sétányról 9:30-kor, Hargita fürdőről pedig 10:30 előtt 10 perccel indul a járat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a karfiol kilója 5 lej 99 bani, az Iceberg saláta darabja 6 lej 99 bani, és a Hass avokádó darabja 3 lej 79 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzés, a betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet és figyelj az egészségedre. A programban a Hargita megye tanácsa által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcserebetegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpont foglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, veleszületett pajzsmirigyalul működés és cisztás fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732-500-586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés, a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére. Októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Espresso macchiato.
1: Új zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem kapta meg a parlamenti beiktatáshoz szükséges szavazatokat a Siegfried Murensán által javasolt kormány. A szavazáson a 464 parlamenti képviselőből és szenátorból 313-an voltak jelen. A hivatalos bejelentés szerint a javasolt kormány mindössze 182 szavazatot kapott, 15-en ellene szavaztak. A Nemzeti Liberális Párt, a Mentsetek meg Romániát Szövetség és az RMDSZ által támogatott kabinetnek legalább 233 szavazatra lett volna szüksége a beiktatáshoz. Siegfried Murensán szerint a parlamentben a politikai válság lezárására kínált megoldást, a kormány elutasításával pedig az ellenzéki pártok a válság folytatása mellett döntöttek. A volt miniszterelnök jelölt Murensán megköszönte a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsetek meg Romániát Szövetség és az RMDSZ támogatását, hangsúlyozva, hogy rövid idő alatt egy reformokat és egy modern, biztonságos Romániát célzó kormányprogramot dolgoztak ki. Siegfried Murensán hozzátette, továbbra is támogatni fogják azokat a reformokat, amelyekre szerint az országnak szüksége van. Úgy vélte, a három párt rövid idő alatt konkrét és reformközpontú kormányprogramot dolgozott ki egy korszerű, erős, gyarapodó, demokratikus és biztonságos Románia megteremtéséért. A politikai válságot előidéző pártok a válság meghosszabbítása mellett döntöttek azzal, hogy nem támogatták a kormánya beiktatását, jelentette ki Siegfried Murensán a parlament ülését követően. Nikos Ordán államfő bejelentette, hétfőn újabb egyeztetést tart a parlamenti pártokkal a Kotrocseni palotában az új miniszterelnök jelölt kijelöléséről. Az államfő Prágában a csehországi látogatásáról tudósító újságíróknak úgy fogalmazott, az egyeztetéseket követően még aznap délután megnevezi a miniszterelnök jelöltjét. Az elnök arra kérte a pártokat, addig tartsák meg belső egyeztetéseiket, és ezúttal olyan javaslatokkal érkeztenek, amelyek megszerezhetik a szükséges parlamenti támogatást. Az államfő ugyanakkor köszönetet mondott Siegfried Murensánnak, amiért vállalta a felelősséget és a parlament elé állt a kormányprogramjával, valamint a miniszterjelöltek névsorával. Az elnök egyúttal biztosította a polgárokat, hogy Románia partnereit arról, hogy az ország megőrzi nyugatbarát irányultságát és teljesíti vállalt pénzügyi kötelezettségeit. Lejárt a standard gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentése, ugyanakkor a pénzügyminisztérium eddig nem jelentette be, milyen adómértéket alkalmaznak október 1-től. Hosszabbítás hiányában a jövedéki adó visszatér a teljes szintre, ami a Digi24 hírportál számításai szerint literenként mintegy 85-ban is áremelkedést eredményezhet a töltőállomásokon. Szeptember 16-a és 30-a között a standard gázolaj jövedéki adóját az 1000 literenkénti 2804 lejes referenciaértékről 2103 lejre csökkentették. Ez literenként nagyjából 70-ban is megtakarítást jelentett. A kedvezmény maximális mértékét azután tartották fenn, hogy a szeptember 2. felére végzett elemzés a nemzetközi piaci jegyzések 51,19%-os, valamint az átlagos kiskereskedelmi ár 27,47%-os növekedését mutatta ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz, napos idővel lehet számolni, és zavartalan napsütéssel. Mínusz 3 fokot mérnek Csíkszeredában, mínusz 6 fokra tehető a reális hőérzet, illetve a csúcsérték 16-19 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Október 1-e van, csütörtök, jó reggelt kívánok mindenkinek. Lapot váltottunk a kalendáriumon, hamarosan természetesen felköszöntjük a mai nap ünnepeltjeit is. Én Günther Otto vagyok, ha a kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is. Chloe, Kisha, James Arthur, a BTS, aztán a későbbiekben még itt lesz velünk Fábián Júlia, Zoe Carr, Kendrick Lamar, Magna Cum Laude és még sokan mások. Felpörgetjük közösen a csütörtök hangulatát is.

0: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os furnikuca cukorra 2 lej 99 banért a Lidl Plusszal, a 600 g-os alsó csirkecombra 7 lej 99 banért a Lidl Plusszal, és a 800 ml-es Head & Shoulders korpásodás elleni samponra 34 lej 99 banért a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
3: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Reklámot hallottak.

Október 1-e van, csütörtök, jó reggelt kívánok, 4:09 múlt, egy perccel. 1991 óta, azaz 35 éve ezen a napon tartjuk az idősek világnapját. Az ENSZ Október 1-e van, csütörtök, jó reggelt kívánok, 4:09 múlt, egy perccel. 1991 óta, azaz 35 éve ezen a napon tartjuk az idősek világnapját. Az ENSZ közgyűléses határozata alapján

állították először, ez már 101 éve. 1541-ben született El Greco, a görög származású spanyol festőművész, a manierizmus festés mestere. 1869-ben a világon elsőként az osztrák-magyar monarchiában bevezették a postai levelező lapok használatát. 1880-ban Thomas Alva Edison elkezdte az elektromos lámpák sorozat gyártását. 1907-ben született Pártos Ödön hegedű művész, zeneszerző. 1908-ban, 118 éve, Henry Ford bemutatta első széles tömegeknek készült autóját, ez volt a T-modell, amelynek ára 825 dollár volt. A kalendárium rovatunk végére előkészítettem egy remek ajándékdalt a 90-es évekből, méghozzá az Ace of Base előadásában. Ez az Always Have, Always Will. Ezzel a dallal köszöntjük a napünnepeltjeit.

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a Golden Alma 2 kg-os kiszerelésben 6 lej 99 bani, és a hazai Edison burgonya sütéshez 4 kg-os kiszerelésben 12 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

8:30 volt, 2 perccel jó reggelt kívánok! Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak, valamelyes szelidültek már a hőmérsékleti értékek. Mínusz 1 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, a hőérzet azonban továbbra is mínusz 4, mínusz 5 fokra tehető, ennek megfelelően érdemes rétegesen öltözködni, akár színesen.

0: Kisokossal jelentkezett a Csíki Transz, segítve azoknak az életét, akik folyamatosan használják a járatokat. Ingyenes kisokossal segítik a csíkszeredai tömegközlekedés használatát. A kiadványból az utasok megtudhatják, hogyan kell értelmezni a menetrendet, mire kell figyelni fel- és leszálláskor, illetve melyek a legfontosabb közlekedési szabályok. A kisokoshoz egyébként az összes buszjárat menetrendjét mellékelték. Az összeállításnál az idősebb utasok szempontjait vették figyelembe elsősorban, hogy azok számára is könnyen érthető legyen, akik kevésbé jártasak a városi tömegközlekedésben. A kiadvány ingyenesen elérhető a Csíki Transz buszain, jegyirodáiban, valamint a Városháza ügyfélközpontjában és a buszpályaudvaron.
1: Fun FM Rádió. Válasz a zajra!

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás. Apakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30

0: A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a karfiol kilója 5 lej 99 bani, az Iceberg saláta darabja 6 lej 99 bani, és a Hass avokádó darabja 3 lej 79 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

1985-ből szólt Aretha Franklin és a Who's Zoomin' Who. Ma nem egyszerűen egy újabb világnap van. Október 1-e a zene világnapja. Az elsőt 1975-ben tartották Yehudi Menuhin világhírű hegedű művész kezdeményezésére. Menuhin azt szerette volna, hogy ezen a napon ne csak a koncerttermekben szóljon a zene, hanem az utcákon, tereken, iskolákban, rádiókban és tulajdonképpen bárhol, ahol emberek vannak. És ha már zene, néhány rekord egészen elképesztő. Michael Jackson Thriller című albuma a Guinness szerint több mint 67 millió példányban kelt el világszerte, ezzel továbbra is a világ legnagyobb példányszámban eladott albumának számít. A valaha legtöbb példányban eladott fizikai kislemez pedig egy karácsonyi dal, Bing Crosby White Christmas című felvétele, legalább 50 millió példány fogyott belőle. Ma érdemes egy kicsit hangosabban zenét hallgatni, végül is október 1-e erről szól, hogy legyen egy nap, amikor külön is eszünkbe jut, mennyi mindenben ott van a zene, a reggeli ébresztőtől egészen addig a dalig, amíg évtizedek múlva is kívülről fújunk majd.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem kapta meg a parlamenti beiktatáshoz szükséges szavazatokat Siegfried Muresan által javasolt kormány. A szavazásra 464 parlamenti képviselőből és szenátorból 313-an voltak jelen. A hivatalos bejelentés szerint a javasolt kormány 182 szavazatot kapott, 15-en ellene szavaztak. A Nemzeti Liberális Párt, a Mentsetek meg Romániát Szövetség és az RNDS által támogatott kabinetnek legalább 233 szavazatra lett volna szüksége a beiktatáshoz. Siegfried Muresan szerint a parlamentben a politikai válság lezárására kínált megoldást, a kormány elutasításával pedig az ellenzéki pártok a válság folytatása mellett döntöttek. A volt miniszterelnök jelölt Muresan megköszönte a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS támogatását, hangsúlyozva, hogy rövid idő alatt egy reformokat és egy modern, biztonságos Romániát célzó kormányprogramot dolgoztak ki. Muresan hozzátette, továbbra is támogatni fogják azok a reformokat, amelyekre szerinte az országnak szüksége van. A három párt rövid idő alatt konkrét és reformközpontú kormányprogramot dolgozott ki, egy korszerű, erős, gyarapodó, demokratikus és biztonságos Románia megteremtéséért. Nikus Ordán államfő bejelentette, hétfőn újabb egyeztetést tart a parlamenti pártokkal a Kotrocseni palotában az új miniszterelnök jelölt kijelöléséről. Az államfő Prágában a csehországi látogatásáról tudósító újságíróknak elmondta, az egyeztetéseket követően még aznap délután megnevezi a miniszterelnök jelöltjét. Az elnök arra kérte a pártokat, addig tartsák meg belső egyeztetéseiket, és ezúttal olyan javaslatokkal érkezzenek, amelyek megszerezhetik a szükséges parlamenti támogatást. Az államfő ugyanakkor köszönetet mondott Siegfried Muresannak, amiért vállalta a felelősséget, és a parlament elé állt kormányprogramjával és miniszterjelöltjeinek névsorával. Az elnök egyúttal biztosította a polgárokat és Románia partnereit arról, hogy az ország megőrzi nyugatbarát irányultságát és teljesíti vállalt pénzügyi kötelezettségeit. Szakértőkből álló kormány megalakítását javasolja a kormányalakítási válság megoldására Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. Az egykori koalíció valamennyi pártja jelölhetne olyan minisztereket, akik nem vesznek részt aktívan a pártpolitikában. Kelemen Hunor szerint a miniszterelnök személye kulcsfontosságú lenne, és olyan kormányfőt kellene találni, akit a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt, valamint az RMDS és esetleg a Mentsétek meg Romániát Szövetség is elfogad. Mint fogalmazott, az új kabinetnek a parlament támogatására a beiktatás után is szüksége lenne. Az egyik legfontosabb cél pedig az, hogy 2027-et elfogadott költségvetéssel kezdje az ország. A parlamenti szavazás előtt Kelemen Hunor úgy vélekedett, hogy Nikus Ordán államfő nem fogja feloszlatni a parlamentet, mert az tovább bonyolítaná a politikai és gazdasági helyzetet. Október első felében is érvényben marad a standard gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentése Romániában. A pénzügyminisztérium a kétheti felülvizsgálat után döntött a kedvezmény fenntartásáról, a nemzetközi jegyzések és a hazai üzemanyagárak alakulása miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, zavartalan napsütéssel. Plusz 1 fokot mérnek Csíkszeredában, 16-19 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai mellett egy kicsit kitágítjuk a látókörünket, hiszen ma van a zene világnapja, úgyhogy ma reggel nem fogom eldönteni, milyen a jó zene, inkább megmutatom, hogy milyen sokféle tud lenni.

Ma a zene világnapja, direkt nem egy Best of Pop blokkot raktam össze reggelre, hanem olyat, ami tényleg megmutatja, hányféleképpen lehet a zene jó reggelre, mivel most vagyunk még az ébredés szakaszában, maradjunk dallamos, energikus és könnyen fogyasztó zenéknél. Szerintem Stevie Wonderrel kezdünk, ez a Sir Duke, tökéletes a nyitányba. Zene a zenéről, elképesztő grúvokkal, természetesen ezekhez a dalokhoz mondom majd, hányban és milyen nagy lemezen jelentek meg. Éljen a zene világnapja, éljen a zenei változatosság, ami tudják, mindig gyönyörködtet.

0: igazi zenei világnaphoz illő válogatást készítettem elő ma reggelre a kotyogóban. Stevie Wonderrel nyitottunk, a Sir Duke című felvétel 1976. szeptemberében jelent meg a Songs in the Key of Life című nagylemezen. A folytatásban egy dal, ami derűs, azonnal felismerhető, de egy nagy klasszikus. Bízom benne, hogy hamarosan azt is megismerik.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os furnikuca cukorra 2 lej 99 banért a Lidl Plusszal, a 600 g-os alsó csirkecombra 7 lej 99 banért a Lidl Plusszal, és a 800 ml-es Head & Shoulders korpásodás elleni samponra 34 lej 99 banért a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
3: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
4: Főleg zene.

október 1-e a zene világnapja, egy remek válogatás, azaz bízom benne, hogy remek válogatás sikerült összerakni. A nagy klasszikus Beatles albumról, az 1969-es Abbey Roadról hoztam a Here Comes the Sun. A folytatásban teljesen más ritmussal megyünk tovább. Ez a dal 1980-ban jelent meg az Uprising című nagylemezen, Bob Marley and the Wailers. Egy kis reggae, ez a Could You Be Loved? Ma reggel itt a Kotyogóban.

0: Úgy döntöttem, hogy ma reggel én megadom az irányt, és mindenki maga dönti el, hogy mit tekint jó zenének, lévén ma a zene világnapja. Funk, rock, soul, reggae, jazz, latin, elektronika, világzene. Megpróbálok mindent egy kalapba rakni, és ebből válogatni. Teljesen új hangzás, modern funk és diszkó következik. Méghozzá egy olyan nagy lemezről, ami abszolút nagy hullámokat vetett annó 2013-ban. A Daft Punk összeállt Pharrell Williams-el, és lett egy olyan dal belőle, amit azóta is használnak táncos videókhoz. A Random Access Memories című nagylemezről pillanatokon belül érkezik a Get Lucky.
1: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
0: Október 1-től új indulással és új megállókkal bővül a csíki transz menetrendje. A 3-as járat autóbuszai Csibában, ezentúl a Szent Lőrinc kápolnánál, a csibai üzletnél, valamint a lovas íjászatnál is megállnak. Ugyancsak október 1-től új indulással bővül a Hargita fürdőre közlekedő 10-es járat hétköznapi menetrendje. A Pacsirta sétányról 9:30-kor, Hargita fürdőről pedig 10:30 előtt 10 perccel indul a járat.
1: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

Az elképesztő groove-októl a reggén át és a modern diszkó meg a funk érintésével haladunk a soul és a pop találkozásához, egészen pontosan egy igazán nagy és azonnal megismerhető hang következik itt a zenevilágnapi külön kiadásban, mondjam úgy, hiszen elsősorban ugye zenére helyezzük a hangsúlyt. Rolling in the Deep 2011-ben jelent meg a Del 21 című mega lemeze. Azért mondom, hogy mega, mert nagyon szépen teljesített az eladásokban, és nyilván rengeteg slágert adott a világnak, ez pedig nem más, mint az imént említett Rolling in the Deep.

0: Nem árt tudni, hogy a támfűszhálózatra csatlakozott lakásokban egy kormányhatározatban rögzített kritérium alapján a fűtés elindítása a kinti hőmérséklettől függ. A szabályozás 10 Celsius fokos küszöbértéket ír elő, amelyet 3 egymást követő napon keresztül egy meghatározott időintervallumban kell mérni. A hideg évszak kezdete a tömbházak belső hálózataival kapcsolatos kötelezettségekre is felhívja a lakók figyelmét. A jogi keret és a szolgáltatók tájékoztatásai megadják a szükséges iránymutatást a központi hálózatra kötött ingatlanok felkészítéséhez. Hívja fel a figyelmet a Digi 24. A feltételeket a hőenergia szolgáltatásról és a felhasználásról szóló szabályzat rögzíti. A városi fogyasztók fűtési időszakának kezdete akkor lép életbe, ha a levegő kinti átlag hőmérséklete 3 egymást követő napon keresztül este 8 és reggel 6 óra között 10 Celsius fok vagy annál alacsonyabb értéket ér el. Ebben mi már rég benne vagyunk, és nyilván ugye el is van indítva a távhő szolgáltatás. A feltétel teljesüléséhez nem elegendő a hőmérséklet átmeneti csökkenése vagy egyetlen hideg éjszaka. A szolgáltatók a megadott időszak átlagát veszik figyelembe. A hideg évszak végén a szabályzat ugyanezen cikke határozza meg a szolgáltatás leállításának feltételét is. A fűtést 3 olyan egymást követő nap után állítják le, amikor a külső levegő átlag hőmérséklete este 8 és reggel 6 óra között meghaladja a plusz 10 Celsius fokot. Jaj, hol van az még? Egyelőre alig vagyunk a fűtés szezon kezdetén, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy nem jönnek ilyen nagyon-nagyon-nagyon fagyos téli napok, nem másért, de az egy iciri-piciri itt sokba kerül mindenkinek. No de, pozitív gondolkodás, jó zene és október 1-i zenei világnap. Most egy teljes hangulatváltás következik a reklámot követően. 1997-ből is elővettem egy nagy lemezt, aminek egyébként nemrég jelent meg a 25 éves külön kiadása, ez pedig nem más, mint a Buena Vista Social Club, és a, hát nem is tudom pontosan, azt hiszem, hogy ugyanezt a címet viseli a nagylemez, így van, erről játszom majd a Cancánt igazi kubai hangulattal.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a Golden Alma 2 kg-os kiszerelésben 6 lej 99 bani, és a hazai Edison burgonya sütéshez 4 kg-os kiszerelésben 12 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
3: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak!

Október 1-e a zenevilágnapja, ezért próbáltam egy igazi zenei változatosságot összedobni a ma reggeli kotyogóban. 1997-ben jelent meg a Buena Vista Social Club azonos címet viselő nagylemeze. Igazi kubai hangulat, és nem jól mondtam, nem Cancán, hanem Chanchán. A Chanchán után megyünk tovább, maradunk ugyan a 90-es években, de acid jazz és egy kis funk keveredik. Jamiroquai és a Virtual Insanity.

96-ból hoztam Traveling Without Moving, a nagy lemez címe, ők a Jamiroquai, ez pedig a Virtual Insanity. Maradunk az elegáns popzenénél, érkezik Sting and the Police, valamint az Englishman in New York. Kicsit jazzes, igazán elegáns hangzás, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai mellett igazi zenei változatosság október 1-én a Zene világnapján.

Sting and the Police, valamint az Englishman in New York 1987-ből. Hogy fogalmaztam? Igazi elegáns jazzes pop. Nos, a most következőről minden elmondható, csak épp az nem, hogy elegáns. Ez általában az Ereszdel a hajam fázisban szokott előkerülni egy-egy rendezvényen, bulikában. Gondoljunk vissza mondjuk csak a salátára, és itt meg is állhatunk a visszagondolásban, bár nyilván sokan már nem emlékeznek arra sem, telnek az évek, telik az idő. 1995-ben jelent meg egyébként az Underground című filmlemezen, vagy filmzene lemezen Emir Kusturica szintén köthető ehhez, de nyilván a zeneszerző Goran Bregovic, a nagy klasszikus címe pedig nem más, mint a

0: Ciao robobolice, ciao, sugie, pagliara, oppa!
1: Egy kis balkáni energia ma reggel a kocsogóban, hiszen október 1-e van a zenevilágnapi 1975 óta. Yehudi Menuhin világhírű zenei hegedű, virtuóz vagy zseni ajánlatára, és arra gondoltam, hogy akkor megmutatom, hogy miről is tud szólni tulajdonképpen, hogyha valaki ilyen nagyon-nagyon nyílt elmével és nyílt látókörrel tekint arra, amit zenének nevezünk. Ebbe a világba próbálom bevezetni a kedves hallgatót ma reggel a kotyogóban. Persze nem feledkezünk meg a szövegről sem. A balkáni energiát leváltjuk, egy kis levegővétel következik szó szerint, hiszen érkezik egy kis soul, jazz és pop, de olyan igazán finoman elegyítve, vegyítve, méghozzá 1984-ből a Diamond Life című nagylemezen jelent meg, érkezik Sade néhány pillanaton belül, és a Smooth Operator. Előtte azonban nézzünk szét egy icipicit, lévén, hogy most már hidegebb napok jöttek, állítólag 2, 4, 6, 8, maximum 10 alapdarabbal össze lehet rakni egy olyan jó kis gardróbot férfiaknak, hogy sose fázzunk a hideg napokon. A felsorolás elején itt van a jó kis kockásink, valamivel vastagabb anyagból, mint azok, amiket nyáron hordtunk, és már is megvan az első alapdarab. Ebből is nem árt, hogyha egy-kettő van a szekrényben, aztán következzen erre, ha már ugye korábban a réteges öltözködést említettem, egy jó kis kötött pulóver, nem baj, hogy a színes, az csak annál jobb. Aztán kell mellé legalább egy-két ilyen vastagabb csínónadrág, hogy ne fázzon a kis testünk. A lábunkat tegyük olyan cipőbe, ami gyakorlatilag vízhatlan, mert hogy közelednek az esősebb napok, kell egy jó minőségű derbi cipő, legalább egy vagy kettő. Aztán nem feledkezzünk meg a galléros pólókról, a hosszú ujjukra gondolok, ugye ez a rugby. Aztán kell emellé legalább egy-két cipzáros hoodie, azaz ezek a csukjás felsők jóféle pamutanyagból, ez sem árt, ha van. Ha már a pamutot említettem, akkor a hosszú ujjú trikók megint csak jól jönnek, mert védi a testünket, melegít, és nem árt, hogyha van, mert jönnek ennél sokkal-sokkal hidegebb napok, egy jó kis melegítő, amit akár a kockásingünk alá is felvehetünk. Nyilván kellenek télen is a rövidújú trikók ing alá, hogy ne feledkezzünk meg a divatról, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, a flaneling, ami bizony melegen tart, kavátkával, pulóverrel, hudival. Aztán nem árt, hogyha van egy jóféle bakancsunk arra az időre, amikor lehavaz, és hogyha már megint csak visszatérve a réteges öltözködéshez ezt megemlítettem, akkor nem árt egy jóféle farmer jacket, de olyan igazi denimből, annak érdekében, hogy maradjunk a stílusunknál. Persze lehet még gondolkodni kordbársonyban, ettől sokan idegenkednek, de jó szolgálatot tesz, főleg a téli napokon, amikor a réteges öltözködés fontos, a polárka vagy fleece, ugye ez is fontos, és még amíg ilyen kellemes napos idő van napközben, de estére már hűl, nem árt, hogyha van egy ilyen trench coat vagy balonkabát, nyilván a farmer az mindig alapdarabnak számít, akár csak a bőrjacki, aztán nem árt, ha van egy bomberünk, és így a sor hosszan folytatható, de nyilván nem kell túlzásba vinni, egy a lényeg, azokat rétegezzük magunkon, amik jelenleg is kéznél vannak. No, zenéhez térünk vissza, lévén, hogy október 1-e a zene világnapja, de nyilván arról sem feledkezzünk meg, hogy tartsuk magunkat melegen, mert egyre hűvösebbek az éjszakák, sőt, a hajnalok, viszont napközben azért még neki-neki kell vetkőzni, mert ha minden jól megy és marad ez a gyönyörű napos idő, már pedig marad, akkor akár a 19 fokot is elérhetjük, és akkor ilyenkor érdemes úgy öltözködni reggel, hogy napközben legyen amitől megszabadulni, hogy ne főjünk fel.
2: A Jugov-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a karfiol kilója 5 lej 99 bani, az Iceberg saláta darabja 6 lej 99 bani, és a Hass avokádó darabja 3 lej 79 bani a Lidl Plusszal. Lidl! 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: Shady és a Smooth Operator után érkezik most így az óra vége fele közeledve egy kis latin, egy kis pop és egy kis reggae. Olyan igazi könnyed hangzás, Manu Chao és a Megusztánsz túl. Nem is tudom, fejből hirtelen nem jut eszembe, gondolkodjunk, csak hát az 2000 környéke, 2001-ben jelent meg, ha nem tévedek. A Proxima Estación Esperanza című nagylemezen ez a Megusztánsz túl. Son mi corazón.
1: La noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem kapta meg a parlamenti beiktatáshoz szükséges szavazatokat Siegfried Muresan által javasolt kormány. A szavazásra 464 parlamenti képviselőből és szenátorból 313-an voltak jelen. A hivatalos bejelentés szerint a javasolt kormány 182 szavazatot kapott, 15-en ellene szavaztak. A Nemzeti Liberális Párt, a Mencsetek meg Romániát Szövetség és az RNDS által támogatott kabinetnek legalább 233 szavazatra lett volna szüksége a beiktatáshoz. Siegfried Muresan szerint a parlamentben a politikai válság lezárására kínált megoldást, a kormány elutasításával pedig az ellenzéki pártok a válság folytatása mellett döntöttek. A volt miniszterelnök jelölt Muresan megköszönte a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS támogatását, hangsúlyozva, hogy rövid idő alatt egy reformokat és egy modern, biztonságos Romániát célzó kormányprogramot dolgoztak ki. Muresan hozzátette, továbbra is támogatni fogják azokat a reformokat, amelyekre szerinte az országnak szüksége van. A három párt rövid idő alatt konkrét és reformközpontú kormányprogramot dolgozott ki, egy korszerű, erős, gyarapodó, demokratikus és biztonságos Románia megteremtéséért. Nikus Ordán államfő bejelentette, hétfőn újabb egyeztetést tart a parlamenti pártokkal a Kotrocseni palotában az új miniszterelnök jelölt kijelöléséről. Az államfő Prágában a csehországi látogatásáról tudósító újságíróknak elmondta, az egyeztetéseket követően még aznap délután megnevezi a miniszterelnök jelöltjét. Az elnök arra kérte a pártokat, addig tartsák meg belső egyeztetéseiket is, ezúttal olyan javaslatokkal érkezzenek, amelyek megszerezhetik a szükséges parlamenti támogatást. Az államfő ugyanakkor köszönetet mondott Siegfried Muresannak, amiért vállalta a felelősséget, és a parlament elé állt kormányprogramjával és miniszterjelöltjeinek névsorával. Az elnök egyúttal biztosította a polgárokat és Románia partnereit arról, hogy az ország megőrzi nyugatbarát irányultságát és teljesíti vállalt pénzügyi kötelezettségeit. Szakértőkből álló kormány megalakítását javasolja a kormányalakítási válság megoldására Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. Az egykori koalíció valamennyi pártja jelölhetne olyan minisztereket, akik nem vesznek részt aktívan a pártpolitikában. Kelemen Hunor szerint a miniszterelnök személye kulcsfontosságú lenne, és olyan kormányfőt kellene találni, akit a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt, valamint az RMDS és esetleg a Mentsétek meg Romániát Szövetség is elfogad. Mint fogalmazott, az új kabinetnek a parlament támogatására a beiktatás után is szüksége lenne. Az egyik legfontosabb cél pedig az, hogy 2027-et elfogadott költségvetéssel kezdje az ország. A parlamenti szavazás előtt Kelemen Hunor úgy vélekedett, hogy Nikus Ordán államfő nem fogja feloszlatni a parlamentet, mert az tovább bonyolítaná a politikai és gazdasági helyzetet. Október első felében is érvényben marad a standard gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentése Romániában. A pénzügyminisztérium a kétheti felülvizsgálat után döntött a kedvezmény fenntartásáról, a nemzetközi jegyzések és a hazai üzemanyagárak alakulása miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, zavartalan napsütéssel. 16-19 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindannyiuknak. Ez a mai kotyogó egy újabb órája. A zenéket illetően ez tulajdonképpen egy külön kiadás is lehet, hiszen lévén október 1-e a zene világnapja. Mindenféle huncut muzsikákat válogattam össze erre az órára is. Ezúttal azonban jobban elvittem a válogatást a 70-es évektől napjainkig, és természetesen igyekszem ismét olyan zenéket megmutatni, amivel tágíthatjuk a látókörünket. Van benne egy kis pop, rock, soul, disco, new wave, hip-hop, elektronika, egy kis latin és némi különlegesség is. Bízom benne, hogy ez is elnyeri a tetszésüket, és a folytatásban is velem maradnak.

Earth, Wind and Fire, így igaz, hogy tegnap ért véget szeptember, de ennek a dalnak ma, most itt jött el az ideje, lévén, hogy ma van a zene világnapja, mindenféle ritmusok, stílusok, korok dalai közül válogatok. 79 után 83-ból hozom David Bowie-t, ez a Let's Dance.

0: felújítást tervezel? Október 1 és november 30-a között vásárolj legalább 300 leértékben Sika és Adeplast termékeket a Dedeman áruházban, a dedeman.ro oldalon vagy a Dedeman alkalmazásban, és vásárláskor használd fel az ügyfélkódodat. Automatikusan részt veszel a Légy a felújítás mestere kampányban, és akár 3000 leértékű Dedeman ajándékkártyát is nyerhetsz. Sika és Adeplast, a felújítás megbízható partnerei. Részletek a dedeman.ro oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: kiss.
1: Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit

Ó, az az ikonikus mandolin hangzás, enélkül a hangszer nélkül nem is lenne Losing My Religion, az, ami 1991-ben jelent meg az Out of Time című nagylemezen, ők voltak az R.E.M., most pedig az alternatív rock után érkezik egy kis hip-hop, de a megszokott rap kliséktől nagyon-nagyon messze, egészen pontosan ugye az október 1-e alkalmával a Zene Világnapján próbálok minél több stílust és hangzást, no meg ritmust bemutatni különböző korokból. Az előző dal 1991-ből szólt, a most következő rá egy évre, 92-ben jelent meg Arrested Development, valamint érkezik egy nagy-nagy hip-hop klasszikus, ez a Mr. Wendell.

Arrested Development és Mr. Wheeler remek dalok a kotyogóban. Fülig zenék között a, hát gyakorlatilag minden idők legjobbjai szólnak. Tulajdonképpen azt próbálom bemutatni, hogy hogyan változott a populáris zene 1979-től, lévén, hogy ebben az órában ezt a blokkot egy 79-es dallal, a szeptemberrel nyitottuk az Earth, Wind and Fire előadásában, illetve 2024-ig próbálunk elmenni. Dua Lipa és a Houdini lesz majd az a dal, ami 2024-ből szól, de nyilván nem futunk ilyen nagyon előre, hiszen 11:02 Fülig zenék között továbbra is a jobbnál jobb dalok szólnak, és egy ilyen gyönyörű szép ívet is építünk ebben a blogban, lévén, hogy a zene evolúcióját is próbálom megmutatni. Az október 1-ére eső zene világnapja alkalmából. Moloko 98-ból az I'm Not a Doctor című nagylemezről ez a Sing It Back.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzése, betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet és figyelj az egészségedre. A programban a Harvita megye tanácsa által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcserebetegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpont foglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, veleszületett pajzsmirigyalul működés és cisztáns fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732 500-586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés, a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére. Októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

Gorillaz és a Feel Good, egy jó kis nóta 2005-ből a Demon Days című nagylemezről. Alternatív hip-hop, elektronika és némi indie keveredett a dalban. A most következő szólos, jazzes és modern pop egyetlen hanggal mindent elmond. Amy Winehouse, valamint a Rehab.

Amy Winehouse és a Rehab fülig zenék között minden idők legjobbjai, illetve legismertebb dallamai szólnak ebben a világzenei nap alkalmából összehozott külön kiadásban. Kihallgatásra állítottak elő a rendőrök egy 47 éves nőt és egy 19 éves fiatalembert Dömbovica megyében, akik a gyanú szerint külföldi színészeknek adták ki magukat, és így csaptak be egy Buzau megyei nőt. Az 56 éves áldozat összesen 450 ezer lejt veszített. Az összeget állítólagos, jelentős hozammal kecsegtető befektetésekre utalta át a csalóknak. Nem véletlen, hogy az RMDS tájékoztató kampányt indított Állj meg csaló címmel. Egyre több csalási kísérlettel találkozhatunk, lásd az iménti példát. A csalók pedig sokszor nagyon hihető történetekkel próbálkoznak, ezért fontos, hogy felismerjük a gyanús jeleket, és tudjuk, mit tegyünk. Ellenőrizze a történteket, kérjen segítséget a családtagjaitól, azonnal keresse a bankját, tegyen bejelentést a rendőrségen. Mindez jól jöhet egy szorult helyzetben, hívja fel a figyelmet az RMDS. Az online, telefonos és banki csalások megelőzésére elindított tájékoztató kampány, az Állj meg csaló kezdeményezés hétköznapi példákon keresztül segít felismerni a csalók módszereit, és mutatja meg, hogy mit tehetünk, ha gyanús hívást vagy üzenetet kapunk. A kampány elsősorban az időseknek szól, de gyermekeikhez és unokáikhoz is fordul, akik segíthetnek felismerni a gyanús helyzeteket és megelőzni a csalást. Természetesen erre létrehozott az RMDS egy oldalt is, imeg.ro. Linken lehet ezt elérni, és itt sok-sok gyakorlati tanáccsal, segítséggel szolgálnak mindazoknak, akik esetleg szeretnék megelőzni, hogy szorult helyzetbe kerüljenek, vagy egy-egy internetes csaló markába. Vissza a zenékhez, 2015-re érkeztünk, Uptown Special címmel jelent meg Mark Ronson és Bruno Mars közös nagylemeze, erről szól az Uptown Funk.

Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem kapta meg a parlamenti beiktatáshoz szükséges szavazatokat Siegfried Murensán által javasolt kormány. A szavazásra 464 parlamenti képviselőből és szenátorból 313-an voltak jelen. A hivatalos bejelentés szerint a javasolt kormány 182 szavazatot kapott, 15-en ellene szavaztak. A Nemzeti Liberális Párt, a Mentsetek meg Romániát Szövetség és az RMDSZ által támogatott kabinetnek legalább 233 szavazatra lett volna szüksége a beiktatáshoz. Siegfried Murensán szerint a parlamentben a politikai válság lezárására kínált megoldást, a kormány elutasításával pedig az ellenzéki pártok a válság folytatása mellett döntöttek. A volt miniszterelnök jelölt Murensán megköszönte a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDSZ támogatását, hangsúlyozva, hogy rövid idő alatt egy reformokat és egy modern, biztonságos Romániát célzó kormányprogramot dolgoztak ki. Murensán hozzátette, továbbra is támogatni fogják azokat a reformokat, amelyekre szerinte az országnak szüksége van. A három párt rövid idő alatt konkrét és reformközpontú kormányprogramot dolgozott ki, egy korszerű, erős, gyarapodó, demokratikus és biztonságos Románia megteremtéséért. Nikus Ordán államfő bejelentette, hétfőn újabb egyeztetést tart a parlamenti pártokkal a Kotrocseni palotában az új miniszterelnök jelölt kijelöléséről. Az államfő Prágában a csehországi látogatásáról tudósító újságíróknak elmondta, az egyeztetéseket követően még aznap délután megnevezi a miniszterelnök jelöltjét. Az elnök arra kérte a pártokat, addig tartsák meg belső egyeztetéseiket, és ezúttal olyan javaslatokkal érkezzenek, amelyek megszerezhetik a szükséges parlamenti támogatást. Az államfő ugyanakkor köszönetet mondott Siegfried Murensánnak, amiért vállalta a felelősséget, és a parlament elé állt kormányprogramjával és miniszterjelöltjeinek névsorával. Az elnök egyúttal biztosította a polgárokat és Románia partnereit arról, hogy az ország megőrzi nyugatbarát irányultságát és teljesíti vállalt pénzügyi kötelezettségeit. Szakértőkből álló kormány megalakítását javasolja a kormányalakítási válság megoldására Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Az egykori koalíció valamennyi pártja jelölhetne olyan minisztereket, akik nem vesznek részt aktívan a pártpolitikában. Kelemen Hunor szerint a miniszterelnök személye kulcsfontosságú lenne, és olyan kormányfőt kellene találni, akit a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt, valamint az RMDSZ és esetleg a Mentsétek meg Romániát Szövetség is elfogad. Mint fogalmazott, az új kabinetnek a parlament támogatására a beiktatás után is szüksége lenne. Az egyik legfontosabb cél pedig az, hogy 2027-et elfogadott költségvetéssel kezdje az ország. A parlamenti szavazás előtt Kelemen Hunor úgy vélekedett, hogy Nikus Ordán államfő nem fogja feloszlatni a parlamentet, mert az tovább bonyolítaná a politikai és gazdasági helyzetet. Október első felében is érvényben marad a standard gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentése Romániában. A pénzügyminisztérium a két heti felülvizsgálat után döntött a kedvezmény fenntartásáról, a nemzetközi jegyzések és a hazai üzemanyagárak alakulása miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, zavartalan napsütéssel. 16-19 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Gyönyörűen süt a nap, 8 fokot mérnek, a hőérzet is gyakorlatilag megközelíti a mért értéket. Október elseje van, jó zenékkel léptünk be október hónapba, lévén ma a zene világnapja. A mai kotyogó utolsó óráját legalábbis zeneileg úgy raktam össze, hogy ne legyen benne nagy törés, de legyen benne néhány nagy klasszikus, és több olyan dal is, ami kicsit meglepő választásnak tűn. Hát, bízom benne, hogy a sok évtizedes műfajokon átívelő megközelítés jól illik a zene világnapjához, illetve jól illik ahhoz, ami gyakorlatilag a következő órában fel fog itt csendülni nálunk az éterben. FM 87.6 Csíkszereda, Fleetwood Mac-kel nyitunk, ez a Go Your Own Way 1977-ből a Rumour című nagylemezről.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

Vannak itt azért jó kis kitérők a mai világzenei nap alkalmával összerakott playlistben. Remain in Light címmel jelentetett meg nagy lemezt 1980-ban a Talking Heads. Erről szól még mindig a háttérben a Once in a Lifetime. Jó kis art rock, egy kis funk és némi világzenei hatás, hogy a zenei változatosság mindig minden körülmények között gyönyörködtessen. A most következő dal egyébként 1985-ben, azaz több mint 40 éve jelent meg, konkrétan 41 éve látott napvilágot, a Songs from the Big Chair című nagylemezen, ők a Tears for Fears, 80-as évek, de még mindig elképesztően friss.

0: Ők voltak a Tears for Fears és az Everybody Wants to Rule the World. A menrák elleni küzdelem világnapján a korai felismerés fontosságára hívja fel a figyelmet a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház. Az intézmény és a Bocskor Pékség idén is megszervezi a Rózsaszín hetek kampányt, amelynek keretében október folyamán a 40 év feletti nők küldőpapír nélkül ingyenesen vehetnek részt mammográfiás szűrővizsgálaton. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház tájékoztatása szerint Romániában a mellrák a nők körében leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés. Évente mintegy 3500 nő hal meg a betegség következtében. A kórházban tavaly 79 új mellrákos esetet vettek nyilvántartásba. A daganatos betegségek esetében a túlélési esélyeket jelentősen befolyásolja, hogy milyen stádiumban fedezik fel a rossz indulatú elváltozást. Ezért az intézmény a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára hívja fel a figyelmet. Az októberi kampány idején a Bocskor Pékség a kiemelt termékek árának 25%-át ajánlja fel a mammográfiás szűrővizsgálatok finanszírozására. A kórház ugyanakkor vállalja, hogy a felajánlásból támogatott vizsgálatok számával megegyező számú további ingyenes szűrést biztosít. A mammográfiás vizsgálatra 0751 144 589-es telefonszámon lehet jelentkezni, illetve a vizsgálatokat a kórház poliklinikájának 108-as számú rendelőjében végzik el. A kórház ugyanakkor figyelmeztet, a mammográfiás szűrés nem kizárólag kampányok idején vehető igénybe, családorvosi beutalóval és előzetes programálás alapján más időpontban is elvégezhető a vizsgálat.
1: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
0: Október 1-től új indulással és új megállókkal bővül a csíki transz menetrendje. A 3-as járat autóbuszai Csibában, ezentúl a Szent Lőrinc kápolnánál, a Csibai üzletnél, valamint a Lovas íjászatnál is megállnak. Ugyancsak október 1-től új indulással bővül a Hargita fürdőre közlekedő 10-es járat hétköznapi menetrendje. A Pacsirta sétányról 9:30-kor, Hargita fürdőről pedig 10:30 előtt 10 perccel indul a járat.
1: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
2: Szombatonként 11-től.

0: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

Némi világzenét is kevertünk a mai playlistbe, ők voltak a Massive Attack, valamint a Teardrop, a Mezzanine 1998-as nagy lemezről Trip Hop, és egy teljesen más atmoszféra a ma délelőtti kotyogóban. A folytatásban érkezik egy igen-igen különleges hangzású dal, amelyből egyértelmű világsláger lett 2011-ben. A Making Mirrors című nagylemezen jelent meg, Gotye és Kimbra közös dala a Somebody That I Used To Know.

Azt hiszem bátran kijelenthetjük, hogy a világzene legismertebb, világszerte legismertebb képviselője az Enigma nevű projekt. A Sadness című dalt választottam be a világzenei nap alkalmából összerakott különleges playlistünkbe. Egyébként a Sadness 1990-ben jelent meg. Lássuk csak, hát 3:42 lesz 3 perc múlva, azért még kell nekem keresni dalokat, és vannak is, nem is igaz, hogy ne lennének, csak éppenséggel szépen sorjába kell őket pakolászni. Lord és a Royal 2013-ból érkezik a Pure Heroine cím nagylemezről, illetve kiválasztottam még egy másik nagy előadót is, méghozzá Harry Styles-t 2022-ből. No de, amint említettem, csak szépen sorjában.

6 perc maradt hátra déli 12 óráig, hamarosan friss hírekkel, információkkal jelentkezik a Fan FM hírszolgálat. Likus Ordán államfő nem támogat olyan kormányt, amelynek az Auris tagja lenne. Bár az előrehozott választások elméletben jól hangzanak, a gyakorlatban 5 hónapig akadályoznák meg a költségvetés kiigazítását. Mától élesben működik a Tolró platform, az úthasználati matricát, az útvonaljegyet és a Tolró útdíjat kizárólag az új rendszeren keresztül lehet megvásárolni. Románia benyújtotta utolsó kifizetési kérelmét az Európai Bizottság helyreállítási tervéhez, jelentette be Drágos Pöszláró, európai beruházásokért és projektekért felelős ügyvivő miniszter. Részletek 5 percen belül a híradóban. Ezzel a felütéssel búcsúzom. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, remélem, hogy a hét utolsó dolgozó napján, azaz holnap pénteken is együtt kávézunk.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikos Ordán államfő nem támogat olyan kormányt, amelynek az AUR is tagja lenne, ugyanis a radikális ellenzéki párt kormányra kerülése árthatna Románia kapcsolatainak mind a biztonsági partnereivel, mind az Európai Unióval. Nikos Ordán a miniszterelnök jelölésnél feltételül szabná, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség, az AUR ne kerüljön be a kormányba. Az államfő hangsúlyozta, hogy álláspontja nem az ellenzéki párt szavazóival szembeni tiszteletlenségből fakad, hanem elnöki megbízatása kötelezi arra, hogy megőrizze Románia nyugatbarát irányultságát és kiszámítható pénzügyi pályát biztosítson az ország gazdasági stabilitásához. Nikos Ordán szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség eddigi megnyilvánulásai alapján nem felel meg ezeknek a feltételeknek. Bár az előrehozott választások elméletben jól hangzanak, a gyakorlatban 5 hónapig megakadályoznák a költségvetés kiigazítását és veszélyeztetnék az ország pénzügyi stabilitását, közölte az államfő. Az elnök emlékeztetett, hogy az ügyvivő kormány nem hajthat végre költségvetés kiigazítást, emiatt az előrehozott választások hónapokra ellehetetlenítenék egyebek mellett a mentőszolgálat és az egészségügyi rendszer finanszírozásának kiegészítését. Románia hosszú ideje jelentős külső finanszírozásra szorul, ezért sem kockáztathatja az ország mindennapi működéséhez szükséges pénzügyi források folyamatosságát. Elmondása szerint a befektetők, köztük bankok és nyugdíjalapok egyértelműen jelezték, hogy nem tartanák kívánatosnak az előrehozott választásokat. Mától élesben működik a Tollró platform. Az úthasználati matricát, az útvonaljegyet és a Tollró útdíjat kizárólag az új rendszeren keresztül lehet megvásárolni, közölte a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság a Ceneaire. A Tollró rendszert a romániai országutakon, gyorsforgalmi utakon és autópályákon közlekedő 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű áruszállító, illetve az ezekkel egy kategóriába sorolt vegyes használatú járművek számára vezették be. A díj összegét a megtett távolság, a jármű tömege, euró kibocsátási osztálya és az úttípus alapján számítják ki. A díj előre megvásárolt útvonaljeggyel vagy a ténylegesen megtett távolság alapján fizethető ki. Utóbbi esetben a Tollró mobil alkalmazás rögzíti a jármű útvonalát, az összeget pedig az elektronikus pénztárcából vonja le. Az útdíj fizetési szolgáltatások a www.etoll.ro portálon, valamint az iOS és Android készülékekre ingyenesen letölthető Tollró alkalmazásban érhetők el. Az úthasználati matrica továbbra is megvásárolható a hivatalos forgalmazóknál, a Ceneaire értékesítési pontjain, a határa átkelő helyeken, valamint SMS-ben. Az uniós rendszerekkel kompatibilis elektronikus útdíjszedési szolgáltatókon keresztüli fizetési lehetőség 2027. január 15-től válik elérhetővé, közölte a Ceneaire. Románia benyújtotta utolsó kifizetési kérelmét az Európai Bizottság helyreállítási alapjához, jelentette be Drágos Pöszláró európai beruházásokért és projektekért felelős ügyvivő miniszter. A kérelem összértéke 6 milliárd euró, amelyből az előfinanszírozás levonása után Románia 4,34 milliárd euró kifizetését igényli. Ebből 2,58 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, 1,6 milliárd euró pedig hitel. A kifizetési kérelem 104 mérföldkövet és célkitűzést foglal magában. Ezek a közlekedés, az energetika, az egészségügy, az oktatás, a közszolgáltatások digitalizálása, a víz és hulladék gazdálkodás, valamint a lakóépületek energiahatékonyságának területén végrehajtott reformokhoz és beruházásokhoz kapcsolódik. Ezzel lezárult a PNRR-hez kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtása. Az Európai Bizottság értékeli az utolsó reform és beruházási csomagot, a pénzt pedig csak akkor folyósítja, ha Brüsszel megfelelőnek ítéli a vállalt célok és mérföldkövek teljesítését. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, zavartalan napsütéssel. Csíkszeredában jelenleg 13 Celsius fokot mérnek, 11 fokra tehető a reális hőérzet, 19 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Kevesebb duma, több zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fan FM rádióban. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikos Ordán államfő nem támogat olyan kormányt, amelynek az AUR is tagja lenne, ugyanis a radikális ellenzéki párt kormányra kerülése árthatna Románia kapcsolatainak mind a biztonsági partnereivel, mind az Európai Unióval. Nikos Ordán a miniszterelnök jelölésnél feltételül szabná, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség, az AUR ne kerüljön be a kormányba. Az államfő hangsúlyozta, hogy álláspontja nem az ellenzéki párt szavazóival szembeni tiszteletlenségből fakad, hanem elnöki megbízatása kötelezi arra, hogy megőrizze Románia nyugatbarát irányultságát és kiszámítható pénzügyi pályát biztosítson az ország gazdasági stabilitásához. Nikos Ordán szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség eddigi megnyilvánulásai alapján nem felel meg ezeknek a feltételeknek. Bár az előrehozott választások elméletben jól hangzanak, a gyakorlatban 5 hónapig megakadályoznák a költségvetés kiigazítását és veszélyeztetnék az ország pénzügyi stabilitását, közölte az államfő. Az elnök emlékeztetett, hogy az ügyvivő kormány nem hajthat végre költségvetés kiigazítást, emiatt az előrehozott választások hónapokra ellehetetlenítenék egyebek mellett a mentőszolgálat és az egészségügyi rendszer finanszírozásának kiegészítését. Románia hosszú ideje jelentős külső finanszírozásra szorul, ezért sem kockáztathatja az ország mindennapi működéséhez szükséges pénzügyi források folyamatosságát. Elmondása szerint a befektetők, köztük bankok és nyugdíjalapok egyértelműen jelezték, hogy nem tartanák kívánatosnak az előrehozott választásokat. Mától élesben működik a Tollró platform. Az úthasználati matricát, az útvonaljegyet és a Tollró útdíjat kizárólag az új rendszeren keresztül lehet megvásárolni, közölte a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság a Ceneaire. A Tollró rendszert a romániai országutakon, gyorsforgalmi utakon és autópályákon közlekedő 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű áruszállító, illetve az ezekkel egy kategóriába sorolt vegyes használatú járművek számára vezették be. A díj összegét a megtett távolság, a jármű tömege, eurókibocsátási osztálya és az úttípus alapján számítják ki. A díj előre megvásárolt útvonaljeggyel vagy a ténylegesen megtett távolság alapján fizethető ki. Utóbbi esetben a Tollró mobil alkalmazás rögzíti a jármű útvonalát, az összeget pedig az elektronikus pénztárcából vonja le. Az út díjfizetési szolgáltatások a www.etoll.ro portálon, valamint az iOS és Android készülékekre ingyenesen letölthető Tollró alkalmazásban érhetők el. Az úthasználati matrica továbbra is megvásárolható a hivatalos forgalmazóknál, a Ceneaire értékesítési pontjain, a határa átkelő helyeken, valamint SMS-ben. Az uniós rendszerekkel kompatibilis elektronikus útdíjszedési szolgáltatókon keresztüli fizetési lehetőség 2027. január 15-től válik elérhetővé, közölte a Ceneaire. Románia benyújtotta utolsó kifizetési kérelmét az Európai Bizottság helyreállítási alapjához, jelentette be Drágos Pöszláró európai beruházásokért és projektekért felelős ügyvivő miniszter. A kérelem összértéke 6 milliárd euró, amelyből az előfinanszírozás levonása után Románia 4,34 milliárd euró kifizetését igényli. Ebből 2,58 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, 1,6 milliárd euró pedig hitel. A kifizetési kérelem 104 mérföldkövet és célkitűzést foglal magában. Ezek a közlekedés, az energetika, az egészségügy, az oktatás, a közszolgáltatások digitalizálása, a víz és hulladék gazdálkodás, valamint a lakóépületek energiahatékonyságának területén végrehajtott reformokhoz és beruházásokhoz kapcsolódik. Ezzel lezárult a PNRR-hez kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtása. Az Európai Bizottság értékeli az utolsó reform és beruházási csomagot, a pénzt pedig csak akkor folyósítja, ha Brüsszel megfelelőnek ítéli a vállalt célok és mérföldkövek teljesítését. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, zavartalan napsütéssel, 19 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
3: Let's go.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikos Ordán államfő nem támogat olyan kormányt, amelynek az AUR is tagja lenne, ugyanis a radikális ellenzéki párt kormányra kerülése árthatna Románia kapcsolatainak mind a biztonsági partnereivel, mind az Európai Unióval. Nikos Ordán a miniszterelnök jelölésnél feltételül szabná, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség, az AUR ne kerüljön be a kormányba. Az államfő hangsúlyozta, hogy álláspontja nem az ellenzéki párt szavazóival szembeni tiszteletlenségből fakad, hanem elnöki megbízatása kötelezi arra, hogy megőrizze Románia nyugatbarát irányultságát és kiszámítható pénzügyi pályát biztosítson az ország gazdasági stabilitásához. Nikos Ordán szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség eddigi megnyilvánulásai alapján nem felel meg ezeknek a feltételeknek. Bár az előrehozott választások elméletben jól hangzanak, a gyakorlatban 5 hónapig megakadályoznák a költségvetés kiigazítását és veszélyeztetnék az ország pénzügyi stabilitását, közölte az államfő. Az elnök emlékeztetett, hogy az ügyvivő kormány nem hajthat végre költségvetés kiigazítást, emiatt az előrehozott választások hónapokra ellehetetlenítenék egyebek mellett a mentőszolgálat és az egészségügyi rendszer finanszírozásának kiegészítését. Románia hosszú ideje jelentős külső finanszírozásra szorul, ezért sem kockáztathatja az ország mindennapi működéséhez szükséges pénzügyi források folyamatosságát. Elmondása szerint a befektetők, köztük bankok és nyugdíjalapok egyértelműen jelezték, hogy nem tartanák kívánatosnak az előrehozott választásokat. Mától élesben működik a Tollró platform. Az úthasználati matricát, az útvonaljegyet és a Tollró útdíjat kizárólag az új rendszeren keresztül lehet megvásárolni, közölte a közúti infrastruktúrát kezelő országos társasága Ceneaire. A Tollró rendszert a romániai országutakon, gyorsforgalmi utakon és autópályákon közlekedő 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű áruszállító, illetve az ezekkel egy kategóriába sorolt vegyes használatú járművek számára vezették be. A díj összegét a megtett távolság, a jármű tömege, euró kibocsátási osztálya és az úttípus alapján számítják ki. A díj előre megvásárolt útvonaljeggyel vagy a ténylegesen megtett távolság alapján fizethető ki. Utóbbi esetben a Tollró mobil alkalmazás rögzíti a jármű útvonalát, az összeget pedig az elektronikus pénztárcából vonja le. Az útdíjfizetési szolgáltatások a www.etoll.ro portálon, valamint az iOS és Android készülékekre ingyenesen letölthető Tollró alkalmazásban érhetők el. Az úthasználati matrica továbbra is megvásárolható a hivatalos forgalmazóknál, a Ceneaire értékesítési pontjain, a határa átkelő helyeken, valamint SMS-ben. Az uniós rendszerekkel kompatibilis elektronikus útdíjszedési szolgáltatókon keresztüli fizetési lehetőség 2027. január 15-től válik elérhetővé, közölte a Ceneaire. Románia benyújtotta utolsó kifizetési kérelmét az Európai Bizottság helyreállítási alapjához, jelentette be Drágos Pöszláró európai beruházásokért és projektekért felelős ügyvivő miniszter. A kérelem összértéke 6 milliárd euró, amelyből az előfinanszírozás levonása után Románia 4,34 milliárd euró kifizetését igényli. Ebből 2,58 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, 1,6 milliárd euró pedig hitel. A kifizetési kérelem 104 mérföldkövet és célkitűzést foglal magában. Ezek a közlekedés, az energetika, az egészségügy, az oktatás, a közszolgáltatások digitalizálása, a víz és hulladék gazdálkodás, valamint a lakóépületek energiahatékonyságának területén végrehajtott reformokhoz és beruházásokhoz kapcsolódik. Ezzel lezárult a PNRR-hez kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtása. Az Európai Bizottság értékeli az utolsó reform és beruházási csomagot, a pénzt pedig csak akkor folyósítja, ha Brüsszel megfelelőnek ítéli a vállalt célok és mérföldkövek teljesítését. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, zavartalan napsütéssel 19 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Október 1-től új indulással és új megállókkal bővül a csíki transz menetrendje. A 3-as járat autóbuszai Csibában, ezentúl a Szent Lőrinc kápolnánál, a csibai üzletnél, valamint a lovas íjászatnál is megállnak. Ugyancsak október 1-től új indulással bővül a Hargita fürdőre közlekedő 10-es járat hétköznapi menetrendje. A Pacsirta sétányról 9:30-kor, Hargita fürdőről pedig 10:30 előtt 10 perccel indul a járat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzése, betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet és figyelj az egészségedre. A programban a Hargita megye tanácsa által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcserebetegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpont foglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, veleszületett pajzsmirigyalul működés és cisztás fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732 500-586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés, a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére. Októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Október 1-től élesben működik a Tolró új útdíj fizetési rendszer, de már az induláskor műszaki problémákat jeleztek. Többen nem tudják kifizetni az útdíjat, ezért a Csenáire közlése szerint a hibák elhárításáig nem büntetik azokat, akik emiatt nem tudtak fizetni. A fennakadások elsősorban az e-mailes visszaigazolásokat és a fizetési szolgáltatóval való kapcsolatot érintik. A befizetett összegeket utólag ellenőrzik és jóváírják, a műszaki hibák miatt pedig nem számítanak fel többletköltséget. A Tolró a 3,5 tonnánál nehezebb teher és egyes vegyes használatú járművekre vonatkozik a romániai országutakon, gyorsforgalmi utakon és autópályákon. A díjat a megtett távolsága, jármű tömege, környezetvédelmi besorolása és az úttípus alapján számítják ki. A romániai egészségügyi kiadások több mint egynegyedét továbbra is saját zsebből fizetik a páciensek. Egy friss tanulmány szerint tavaly az egészségügyi rendszer a GDP csaknem 6,7%-át költötte el, ami közel 30%-os növekedést jelent 2023-hoz képest. A szakértők szerint az állami kórházak finanszírozásának egyik fő problémája, hogy a kiadások jelentős része a bérekre megy el, nem pedig az elvégzett egészségügyi szolgáltatásokhoz igazodik. A tanulmány szerzői ezért a finanszírozási rendszer átalakítását javasolják, hogy a támogatások elsősorban a ténylegesen nyújtott szolgáltatásokat kövessék. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy Romániában csaknem 3 millió ember nem fizet egészségbiztosítást, ami korlátozhatja az érintettek hozzáférését az egészségügyi ellátáshoz. Határozottan kizárta egy esetleges szociáldemokrata párti AUR koalíciós kormány támogatását Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. A politikus szerint az új miniszterelnöknek olyan személynek kell lennie, akit a szociáldemokrata párt, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsetek meg Romániát szövetség és az RMDS is elfogad, vagy legalább egy olyan többségnek, amely akár az RMDS nélkül is működőképes. Meglátása szerint Soringrind Jánó jelölése nem jelentene megoldást, mivel őt a Nemzeti Liberális Párt nem támogatná. Az RMDS elnöke szerint a leendő kormánynak a pártok által javasolt szakemberekből kellene állnia. Romániának tudás alapú társadalommá kell válnia, ahol a döntések és a közéleti viták tudományos tényeken és szakértelmen alapulnak, jelentette Kérnikus Ordán államfő a Bukaresti Egyetem tanévnyitóján. Az elnök szerint az embereknek egészségügyi döntéseiket az orvostudomány eredményeire, a múlthoz való viszonyulásokat pedig a történettudomány kutatásaira kellene alapozniuk. Arra kérte az oktatókat és kutatókat, hogy az egyetemi közegen kívül a közéleti vitákban és a közösségi médiában is aktívabban legyenek jelen. Nikus Ordán szerint, ha a szakértők nem jelennek meg azokon a platformokon, ahol a társadalom tájékozódik, például a TikTokon, amelyet mintegy 9 millió romániai használ, akkor párhuzamos valóságok alakulnak ki az országban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 18 fokot mérnek Csíkszeredában, 16 fokra tehető a reális hőérzet, a csúcsérték 19 foknál nem emelkedik magasabbra. A hónapi nap folyamán javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz napos idő, a továbbiakban is alacsony hőmérsékleti értékekkel. A reggeli órákban a hőmérséklet -4-0 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 17-19 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a Golden Alma 2 kg-os kiszerelésben 6 lej 99 bani, és a hazai Edison burgonya sütéshez 4 kg-os kiszerelésben 12 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Apakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os furnikuca cukorra 2 lej 99 banért a Lidl Plus-szal, a 600 g-os alsó csirkecombra 7 lej 99 banért a Lidl Plus-szal, és a 800 ml-es Head & Shoulders korpásodás elleni samponra 34 lej 99 banért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Október 1-től élesben működik a Tolró új útdíj fizetési rendszer, de már az induláskor műszaki problémákat jeleztek. Többen nem tudják kifizetni az útdíjat, ezért a Csenehaire közlése szerint a hibák elhárításáig nem büntetik azokat, akik emiatt nem tudtak fizetni. A fennakadások elsősorban az e-mailes visszaigazolásokat és a fizetési szolgáltatóval való kapcsolatot érintik. A befizetett összegeket utólag ellenőrzik és jóváírják, a műszaki hibák miatt pedig nem számítanak fel többletköltséget. A Tolró a 3,5 tonnánál nehezebb teher és egyes vegyes használatú járművekre vonatkozik a romániai országutakon, gyorsforgalmi utakon és autópályákon. A díjat a megtett távolsága, jármű tömege, környezetvédelmi besorolása és az úttípus alapján számítják ki. A romániai egészségügyi kiadások több mint egynegyedét továbbra is saját zsebből fizetik a páciensek. Egy friss tanulmány szerint tavaly az egészségügyi rendszer a GDP csak nem 6,7%-át költötte el, ami közel 30%-os növekedést jelent 2023-hoz képest. A szakértők szerint az állami kórházak finanszírozásának egyik fő problémája, hogy a kiadások jelentős része a bérekre megy el, nem pedig az elvégzett egészségügyi szolgáltatásokhoz igazodik. A tanulmány szerzői ezért a finanszírozási rendszer átalakítását javasolják, hogy a támogatások elsősorban a ténylegesen nyújtott szolgáltatásokat kövessék. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy Romániában csaknem 3 millió ember nem fizet egészségbiztosítást, ami korlátozhatja az érintettek hozzáférését az egészségügyi ellátáshoz. Határozottan kizárta egy esetleges szociáldemokrata párti AUR koalíciós kormány támogatását Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. A politikus szerint az új miniszterelnöknek olyan személynek kell lennie, akit a szociáldemokrata párt, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsetek meg Romániát szövetség és az RMDS is elfogad, vagy legalább egy olyan többségnek, amely akár az RMDS nélkül is működőképes. Meglátása szerint Soringrind Jánó jelölése nem jelentene megoldást, mivel őt a Nemzeti Liberális Párt nem támogatná. Az RMDS elnöke szerint a leendő kormánynak a pártok által javasolt szakemberekből kellene állnia. Romániának tudás alapú társadalommá kell válnia, ahol a döntések és a közéleti viták tudományos tényeken és szakértelmen alapulnak, jelentette Kérnikus Ordán államfő a Bukaresti Egyetem tanévnyitóján. Az elnök szerint az embereknek egészségügyi döntéseiket az orvostudomány eredményeire, a múlthoz való viszonyulásokat pedig a történettudomány kutatásaira kellene alapozniuk. Arra kérte az oktatókat és kutatókat, hogy az egyetemi közegen kívül a közéleti vitákban és a közösségi médiában is aktívabban legyenek jelen. Nikus Ordán szerint, ha a szakértők nem jelennek meg azokon a platformokon, ahol a társadalom tájékozódik, például a TikTokon, amelyet mintegy 9 millió romániai használ, akkor párhuzamos valóságok alakulnak ki az országban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 18 fokot mérnek Csíkszeredában, 16 fokra tehető a reális hőérzet. A holnapi nap folyamán javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz napos idő, a továbbiakban is alacsony hőmérsékleti értékekkel. A reggeli órákban a hőmérséklet -4-0 fok közé süllyed. Napközben a csúcsérték a 17-19 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a Golden Alma 2 kg-os kiszerelésben 6 lej 99 bani, és a hazai Edison burgonya sütéshez 4 kg-os kiszerelésben 12 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Október 1-től új indulással és új megállókkal bővül a csíki transz menetrendje. A 3-as járat autóbuszai Csibában, ezentúl a Szent Lőrinc kápolnánál, a csibai üzletnél, valamint a lovas íjászatnál is megállnak. Ugyancsak október 1-től új indulással bővül a Hargita fürdőre közlekedő 10-es járat hétköznapi menetrendje. A Pacsirta sétányról 9:30-kor, Hargita fürdőről pedig 10:30 előtt 10 perccel indul a járat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os furnikuca cukorra 2 lej 99 banért a Lidl Plus-szal, a 600 g-os alsó csirkecombra 7 lej 99 banért a Lidl Plus-szal, és a 800 ml-es Head & Shoulders korpásodás elleni samponra 34 lej 99 banért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a falafel. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a karfiol kilója 5 lej 99 bani, az Iceberg saláta darabja 6 lej 99 bani, és a Hass avokádó darabja 3 lej 79 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Ébredj velünk! Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene. Friss hírek óránként Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Október 1-től élesben működik a Tolró új útdíj fizetési rendszer, de már az induláskor műszaki problémákat jeleztek. Többen nem tudják kifizetni az útdíjat, ezért a Csenehire közlése szerint a hibák elhárításáig nem büntetik azokat, akik emiatt nem tudtak fizetni. A fennakadások elsősorban az e-mailes visszaigazolásokat és a fizetési szolgáltatóval való kapcsolatot érintik. A befizetett összegeket utólag ellenőrzik és jóváírják, a műszaki hibák miatt pedig nem számítanak fel többletköltséget. A Tolró a 3,5 tonnánál nehezebb teher és egyes vegyes használatú járművekre vonatkozik a romániai országutakon, gyorsforgalmi utakon és autópályákon. A díjat a megtett távolsága, jármű tömege, környezetvédelmi besorolása és az úttípus alapján számítják ki. A romániai egészségügyi kiadások több mint egynegyedét továbbra is saját zsebből fizetik a páciensek. Egy friss tanulmány szerint tavaly az egészségügyi rendszer a GDP csaknem 6,7%-át költötte el, ami közel 30%-os növekedést jelent 2023-hoz képest. A szakértők szerint az állami kórházak finanszírozásának egyik fő problémája, hogy a kiadások jelentős része a bérekre megy el, nem pedig az elvégzett egészségügyi szolgáltatásokhoz igazodik. A tanulmány szerzői ezért a finanszírozási rendszer átalakítását javasolják, hogy a támogatások elsősorban a ténylegesen nyújtott szolgáltatásokat kövessék. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy Romániában csaknem 3 millió ember nem fizet egészségbiztosítást, ami korlátozhatja az érintettek hozzáférését az egészségügyi ellátáshoz. Határozottan kizárta egy esetleges szociáldemokrata párti AUR koalíciós kormány támogatását Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. A politikus szerint az új miniszterelnöknek olyan személynek kell lennie, akit a szociáldemokrata párt, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsetek meg Romániát szövetség és az RMDS is elfogad, vagy legalább egy olyan többségnek, amely akár az RMDS nélkül is működőképes. Meglátása szerint Szorin Grind Jánó jelölése nem jelentene megoldást, mivel őt a Nemzeti Liberális Párt nem támogatná. Az RMDS elnöke szerint a leendő kormánynak a pártok által javasolt szakemberekből kellene állnia. Romániának tudás alapú társadalommá kell válnia, ahol a döntések és a közéleti viták tudományos tényeken és szakértelmen alapulnak, jelentette Kérnikus Ordán államfő a Bukaresti Egyetem tanévnyitóján. Az elnök szerint az embereknek egészségügyi döntéseiket az orvostudomány eredményeire, a múlthoz való viszonyulásokat pedig a történettudomány kutatásaira kellene alapozniuk. Arra kérte az oktatókat és kutatókat, hogy az egyetemi közegen kívül a közéleti vitákban és a közösségi médiában is aktívabban legyenek jelen. Nikus Ordán szerint, ha a szakértők nem jelennek meg azokon a platformokon, ahol a társadalom tájékozódik, például a TikTokon, amelyet mintegy 9 millió romániai használ, akkor párhuzamos valóságok alakulnak ki az országban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 18 fokot mérnek Csíkszeredában, 16 fokra tehető a reális hőérzet. A holnapi nap folyamán javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz napos idő, a továbbiakban is alacsony hőmérsékleti értékekkel. A reggeli órákban a hőmérséklet -4-0 fok közé süllyed. Napközben a csúcsérték a 17-19 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: Fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
3: Igazi slágerek
2: és napjaink kedvencei változatosan.

0: mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: nálunk a Mikó, vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

90-es évjárat 9-től minden szerdán a Fan FM rádióban. I'll be by your side, girl. You never have to turn your back on me.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzés, a betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet és figyelj az egészségedre. A programban a Harvita megye tanácsa által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcserebetegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpont foglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, vele született pajzsmirigyalul működés és cisztás fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732 500-586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés, a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére, októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
0: Közérdekű hirdetést hallottam.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
0: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Október 1-től új indulással és új megállókkal bővül a csíki transz menetrendje. A 3-as járat autóbuszai Csibában, ezentúl a Szent Lőrinc kápolnánál, a csibai üzletnél, valamint a lovas íjászatnál is megállnak. Ugyancsak október 1-től új indulással bővül a Hargita fürdőre közlekedő 10-es járat hétköznapi menetrendje. A Pacsirta sétányról 9:30-kor, Hargita fürdőről pedig 10:30 előtt 10 perccel indul a járat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Reklámot hallottak.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

Az anyukám mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Hey. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát, nekem az a cél.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja meg. FM 87.6 Csíkszereda.

0: FM Szerelem, a romantikus dalok két órája.
1: Azt mi engem

0: Fun FM Rádió. Válasz a zajra.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.
3: Jelentjük abszurd viszonya. Beleles nem van-e, merszem még. Új dallam, hát ez micsoda. Idegen, de...

0: Fun FM Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fan FM Rádió.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87,6 Csíkszereda, Fan FM Rádió, fülig zene.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
3: Fülig zene.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Fan FM, fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM rádió.

0: FM Rádió.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Ez a 84.6.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
2: Nyolcvanas évjárat 8-tól minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió. On the day that I die.

0: Fültől fülig.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fun FM. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
0: Fun

Fültől fülig Fan FM. I wanna know, yeah, yeah, yeah. FM 87.6.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: FM, FM 87.6, Csíkszeredon. Fun FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Hi everybody, this is David Guetta and you're listening to my new single.
2: Napjaink legjobbjai.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.